minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvívő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Jön az energetikai fordulat, átfogó felmérés a gyermekvédelemben, ma lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
1: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
0: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 1/4 órával megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma több órás napsütésre számíthatunk, záporok legfeljebb csak néhol fordulhatnak elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derültes száraz idő jöhet. Hétfőn aztán ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, így jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág pedig zárva van. A Szeged felé vezető oldalon pedig a le- és a felhajtóág sem használható. Az M3-ason új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométerek között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhat, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Köszöntöm ezen a szombat reggelen a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, egészen délig töltjük majd együtt az időnket, hiszen 10-től kezdődik a rádiókonyha, Leirer Timit pedig szabadságra engedtük, a zenéket nem, úgyhogy már is Bonnie Tylerrel, a Holding Out for a Hero-val kezdődik.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a retro hallgatóknak. Vágó Piros vagyok, Leirer Timit Szabira engedtük, úgyhogy most délig töltjük majd együtt az időnket. És már is folytatjuk majd egy hazai művész egyik formációjával. Azért mondom, hogy egyik formációjával, mert Geszti Péterről elmondható, hogy folyamatosan képes megújítani saját magát, és ezáltal mindig új és újabb szellőt engedni a hazai kulturális életre, és itt nem csak a zenei kulturális életről van szó. Egy új korszakot indított Péter a Geszti 60 után, ez pedig a poptimista korszak. Ennek egyik legnagyobb állomása lesz majd a jövő januárban az MVM Domban adott hatalmas Geszti Poptimista Show, és egyébként már kerülnek ki a kislemezek, például a Ne feküdj le haraggal, ez is egy nagyon jó életüzenet, ha lehet így mondani, Pétertől. És akkor jöjjön az egyik legsikeresebb együttesével, a Jazz meg azzal, a Megint Hétfő ezen a szombaton a Retro Rádióban.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte,

0: Metro Rádió. Egyik kedvenc a másik után. Már is folytatjuk majd a hazaiak közül a Zanzibárral. Szó sem volt. Baráti kapcsolat, vagy akár egy plátója, amit nem akarnak elrontani a szerelemmel, de az biztos, hogy a zenekar koncertjei mind a mai napig az egyik bázisdal. Enélkül szerintem a rajongók nem engedik le a színpadról a Zanzibár tagjait. Ezt is meghallgatjuk majd hamarosan itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
4: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van, ez hiszen nagyon-nagyon meleg van, de hidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
3: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés vátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-esen Budapest felé szélesítik a pályát Biatorvágy és az M0-ás autóút csomópontja között, és így a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak az autók, az átterelési pontokban pedig vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M6-oson Szekszárd és Bátaszék térsége között pedig aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy többen is vannak, akiknél ma szólt a Wecker úgy, hogy egyébként nem sok kedvük lett volna hozzá, de bizony megvan az ára a négy napos szünetnek, a hosszú hétvégének, majd augusztus 20-án, ez pedig a mai napi munkát jelenti. Bár ilyenkor én nekem az a tapasztalatom, hogy vegyes, hogy hány cégnél várják el ténylegesen azt, hogy ma bemenjenek dolgozni, vagy ha be is mennek, akkor lehet, hogy ilyen rövidített munkaidőben, de együtt könnyebben, gyorsabban eltelik majd az a néhány óra, akár dolgozni kell, akár pedig mondjuk valamilyen otthoni munkát végezni, mert bizony a hétvégéknek a szombat nagyon gyakran ezzel telik, főleg ha már normálisabb a hőmérséklet. Mi akkor most folytassuk egy duettel, Eros Ramazzottival és Tina Turnerrel a Cosa della Vita a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 7 óra mindjárt, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, és folytatjuk majd hamarosan Gáspár Lacival. Nemrég járt egyébként az Abaházi Presszóban. Tőle majd a Hagyd meg nekem a dalt hallgatjuk meg, és jöjjön Mr. President is.

0: jó kis ébresztő a Coco Jumbo-val. 7 óra után tehát a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most

0: 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Kőből Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonda Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
5: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
4: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma több órás napsütésre számíthatunk, záporok legfeljebb csak néhol fordulhatnak elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn aztán ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Lehet jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni pedig a 22-es Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet. Hegyeshalom felé a 48-os kilométernél Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat pedig sárga táblákkal jelzik, úgyhogy haladjanak arra is óvatosan. Az M44-esen Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométerek között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot pedig lezárták.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Most már 7 óra után köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Leirer Timit szabadságra engedtük, Vágó Pirossal tölthetik egészen délig az időt, és persze a slágerekkel, a Neotontól, a Walk the Moon-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már a Holdnál tartunk, ugye a Walk the Moon kapcsán, akkor egyrészt még a felhőmentes területeken bőven látszik a fogyóhold sarlója. Ezekben az időszakokban jó, oké, a nappali megvilágításnál egy kicsit keresgélni kell. De ami miatt jó az is, hogy fogyó a hold, kevésbé zavarja este, éjszaka viszont a hullócsillagok megfigyelését, mert bár a Perszeidák meteorraj csúcsa majd még pár nap múlva várható csak, de már tulajdonképpen ezeken az estéken is kifekhetünk csillaglesre. Az augusztus egyébként erre kifejezetten alkalmas, csak ugye arra figyeljünk, hogy ne egy zsúfolt, fényszennyezéssel teli város kellős közepén próbáljunk meg hulló csillagot vadászni. Ehhez bizony érdemes egy kicsit eltávolodni ezektől a helyektől, és valami kevésbé fényszennyezett, kifejezetten sötét helyet választani egy jó kis takaróval, ha épp nem közeledik vihar, nem fúj brutális szél, és nem számíthatunk szakadó esőre éjszaka. Szóval én jó csillaglest kívánok, meg most velünk jó rádiózást. A Neoton Familiával folytatjuk már is a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az elmúlt napokhoz képest sokkal kellemesebb reggelben volt már részünk, talán az egész ország területén, bár ugye keleten, délkeleten még egyrészt lehetnek záporok, zivatarok, de talán már mindenképpen frissebb volt ez az éjszaka, mint az elmúlt napokban bármikor. És ezt a mostani hidegfrontot is lehet, hogy inkább át kellene keresztelni enyhet hozó frontra, mert hogy alapvetően ez történt, nem várható túl nagy lehűlés, de az eddigi maximumokhoz képest mindenképpen egy kellemesebb nyári idővel számolhatunk a mai napon, 29-34 fok közötti csúcsokkal, de mindjárt jönnek majd a részletek a hírekben, aztán pedig folytatjuk a Bagosi Brothers Company Visszajövök slágerével és a Bengals-szel is a Manic Monday-jal.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamárdiban a

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Stabilizálódott az ország energiaellátása. Átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Ma lesz az országos vízipisztolycsata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, mától pedig harmadfokúról másodfokúra mérsékelték a hőségriasztást is. A kormányfő megköszönte a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok takarékosságát, de azt kérte, hogy a tudatosabb energia és vízhasználatból minél többet őrizzünk meg. Hozzátette, hogy Pakson továbbra is nehéz a helyzet, a Duna víz szintje csak átmenetileg emelkedik. Az atomerőmű egyetlen működő turbinája stabilan termel. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés vátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az M3-as autópályán Bakh térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között leálló sávot aszfaltoznak, emiatt kell szűkített sávon autózni. Szintén az M3-ason 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre kell számítani Nyíregyháza felé. A 62-es és a 70-es kilométerek között a külső és a leálló sávot zárták le. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába pedig sávelhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ezzel párhuzamosan Vásárosnamény felé a 66-os kilométernél az ecsedi pihenőhelyet is lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hányszor megvolt ez a kívánság műsoros kazettámon, te jó Isten? Valamiért újra és újra felvettem, elindítottam a felvételt, mikor meghallottam, hogy ez jön, és aztán hányszor felejtettem el leállítani a felvételt, és biztos vagyok benne, hogy ebben nem voltam egyedül. De hát nem véletlen, mert hogy mind a mai napig ez minden idők legkelendőbb albuma, mármint hogy maga a Thriller album, ami 1982-ben jelent meg, és azóta nem tudták megdönteni ezt a rekordot. De egyébként nagyon érdekes, hogy aki szerezte a dalt, Rod Temperton kifejezetten Michael Jackson film imádatára épített, és erre húzta rá ezt az egész teátrális, kísérteties hangulatú dalt, és akit pedig itt a legvégén hallhattunk, ő egy valódi hollywoodi horror színész, Vincent Price, és ezt a jellegzetesen gonosz kacajt már több filmben is bemutatta előtte. Hasonló kedvencekkel folytatjuk majd, a Bon Jovi-tól a Born to Be My Baby-vel, most pedig jöjjön az Erasure Abba feldolgozása, a Take a Chance on Me a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Repül velünk a szombat reggel is. 8 óra közeledik, én pedig folytatom majd a Totó Afrikájával. És egy igen lendületes hazai slágerrel. Sokan nem csak a betétdalt vagy a zenéjét szerették a Moho Sapiensnek, hanem magát a sorozatot és az angyalbőrbent. Jön tehát majd ez a sláger is.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Csökkent az infláció júliusban. Szicíliában ismét kitört az Etna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Tovább csökkent az infláció

0: júniusban éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
1: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgozni. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is, ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
0: Ismét kitört az Etna Szicíliában. Tegnapra virradó éjszaka két különböző kráterből is láva tört elő, a kitörést gázokból és vulkáni törmelékből álló felhő kísérte. A hamu több közeli települést is beborított, Catania repülőterét pedig rövid időre lezárták. A légi kikötő forgalma már újraindult, az Etna működését folyamatosan figyelik. Ma több órás napsütésre számíthatunk, záporok legfőjebb csak néhol fordulhatnak elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derültes száraz idő jöhet, hétfőn aztán ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként pedig félpályás lezárás mellett végzik. Az M1-es autópályán a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Szintén M1-es Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométerek között építési munka miatt mindkét oldal sávelhúzással külső és a leálló sávon halad a forgalom. Szintén az M1-esen mind a két irányban a 77-es kilométertől a 78-asig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki, a belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nem kapkodós ébredést kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. 8 óra után Vágó Piros vagyok, töltsük együtt délig az időnket. Leirer Timit Szavira engedtük, 10-től kezdődik majd a rádiókonyha, addig csupa jó slágerekkel érkezem, most például a Toto Afrikájával.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 4:09 után járunk, néhány perccel köszöntöm a hallgatókat. Vágó Piros vagyok, délig töltjük majd együtt az időnket, Leirer TV-t szabadságra engedtük, úgyhogy neki jó pihenést kívánunk. Egyébként, ha ez csak egy átlagos sima szombatnak is tűnik, akár munkával telik, akár pedig mondjuk pihenéssel, feldobhatjuk azzal, hogy ma van a Nemzetközi Macska Nap. Van másik is, az a Macskák Világnapja, meg van egy-két ország, ahol külön másik napon ünneplik. A lényeg, hogy miért ne kaphatnának egy extra jutalomfalatot a szőrös barátaink ezen a napon, extra simogatást pedig mindenképpen. Nyilván ez a nap arra is jó, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyi kóborállat él, és hogy érdemes körülnézni a menhelyeken. Főleg így egyébként a nyárnak ebben az időszakában nagyon sok kölyök macska is található. Én is ugye így lettem újra macska gazda. Egy-két érdekességet majd mindenképpen elárulok a mai nap folyamán a macskákkal kapcsolatban. Most viszont már is dübörgünk tovább a Moho Sapiens-szel. Jöjjön az Angyalbőrben a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Sokan akár a hőség elől menekülve, akár pedig csak azért, mert szeretnek mozizni, és a nyár is, a szabadság ideje is jó lehet arra, hogy ilyen módon szórakozzunk. Szóval lehet, hogy sokan látták már az Odüsszea filmet, ugye, aminek Matt Damon a főszereplője, és Christopher Nolan írta és rendezte ezt a 250 millió dolláros rekord költségvetésből készült filmet, amihez bizony kell fenék is, hogy végigüljük a moziban 174 perc. Mondjuk ez még így is bő 20 perccel alatta van az Avatar harmadik részének 192 perces játékidejétől. Mesélek majd egy-két érdekességet a forgatással kapcsolatban. Mindez egyébként onnan jutott eszembe, hogy Matt Damon nemrégen a családjával érkezett Szöulba a film ottani premierjére. Az újságírók és a közönség pedig megcsodálhatta Matt Damon feleségét és a két lányt, és megállapították, hogy úristen, a lányok mennyire hasonlítanak az édesanyjukra. Na de visszatérünk hamarosan majd magára Homérosz művéből készült filmre. Addig viszont jöjjenek a kedvenc slágerek Phil Collins-szal, a TNT-vel és mindjárt Eric Carmennel a híreket követően.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhet.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az üzemanyagok ára, honfoglaláskori leletek bukkantak elő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Tovább csökkentek ma az üzemanyagárak. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 9, a gázolai 3 forinttal mérséklődött, közölte a holtankoljak.hu. Tegnap még egyébként a benzin országos átlagára 585, a gázolai 660 forint volt literenként, de az egyes kutak árai között továbbra is jelentős eltérések lehetnek. Ritka honfoglaláskori leletekre bukkantak Pest megyében. Egy önkéntes egy korábban nem kutatott területen fedezett fel tárgyakat, köztük különleges aranyvereteket. A régészek szerint a magas színvonalon kidolgozott leletek a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. Vizsgálatuk még tart, ősszel pedig ásatást indítanak a területen. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, így jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág pedig zárva van. A Szeged felé vezető oldalon pedig a le- és a felhajtóág sem használható. Az M3-ason új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométerek között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhat, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Emlékszem, hogy még általános iskolás koromban, szerintem ez akkor volt, megpróbáltuk kiváltani az egyik kötelező olvasmányt azzal, hogy megnéztük a moziban a filmet, a Kőszívű ember fiai, de azt hiszem, hogy az volt a két részes, és mi, na, egy kicsit hosszú volt, úgyhogy hazamentünk a szünetben, és a nagymamám visszazavart bennünket a moziba, hogy azonnal menjünk vissza, mert hát az a film még folytatódik. Biztos, hogy most többen is vannak úgy a diákok közül, hogy nagyon szívesen megnézik a néhány hete most már a hazai mozikban is vetített Odüsszea alkotást, ugye Homérosz művéből készült. Egyrészt lehet, hogy így akarják megúszni az olvasást, de legalább arra gondolok, hogy hát ha vannak, akiknek megjön a kedve ettől, hogy legalább elolvassák ezt a művet. Amiből Chris Nolan rendezett filmet Matt Damon főszereplésével, utóbbi pedig azt nyilatkozta erről, hogy ez volt élete legkeményebb forgatása. Részben azért, mert 10 kilót kellett leadni a szerep kedvéért, és kőkemény edzésen kellett átesnie azért, hogy hitelesen formálhassa meg az ókori hadvezért. De még így is megsugom, hogy volt olyan harci jelenet, amikor egy női kaszkadőr helyettesítette. Ez persze semmit nem von le Matt Damon a szerepbe fektetett energiájából. A másik pedig, hogy nagyon kemény feltételeket szabott a rendező a forgatások kapcsán. Például valószínűleg Matt Damon több hétig nem láthatta a családját, mert a díszletekbe a forgatások alatt egyedül a barátja, legjobb barátja Ben Affleck kapott engedélyt arra, hogy őt meglátogassa. Emlékszem egyébként az első képsorok valamikor tavaly tavasszal láttak napvilágot Matt Damon kockás hasáról, amint egy dél-olasz országi tengerparti szakaszon forgatnak vele, és azért hideg volt, úgyhogy a forgatási szíretekben egy pufi kabátot terítettek rá, de hogy ez is bizonyítja, hogy nem lehet még mindent megoldani AI-jal. Igenis, rá kellett készülnie, fel kellett készítenie a testét, az elméjét erre a szerepre, és ez mindenképpen jó hír. Mi is olyan slágerekkel folytatjuk, amik még hírből sem ismerték akkoriban a mesterséges intelligenciát, na jó, szintetizátor már lehet, hogy volt. Jöjjön Cher például a The Shup Shup Songgal a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, korszakokon átívelően és rengetegféle stílusban. Érkezik majd a 2000-es évek elejéről a Margaret Island slágere.

0: és meghallgatjuk Madonnát is. Aki újra, meg újra is meg tud újulni, szól majd tőle a Hang Up is 9 után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
3: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
5: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Csökken a tűzifáfája, jön az energetikai fordulat, átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Ma lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 500

0: 10%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
1: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
0: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 1/4 órával megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkeztünk már a szombat 9 órához. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és nagyon kellemes pihenést kívánok, ha éppen ott tartanak. A pihenés mellé pedig érkezik majd az Ergo slágere, Madonnáé, Taylor Dane-nel pedig kezdek már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy azért már jóval viselhetőbb hőmérsékletben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és délig töltjük majd együtt az időnket. És ha már a hőmérsékletről esett szó, akkor ugye azért mi árgus szemmel figyeltük, hogy a következő hétre, a konvoj idejére vajon továbbra is hőkupolában utazunk-e. A hőkupola elmúlt, de a kánikula maradt, úgyhogy a mostani hétvégi felfrissülést követően aztán hétfővel keddel megint csak emelkedik a hőmérséklet, és akár még riasztást is adhatnak ki kánikulára, de mondjuk úgy, hogy ez már a 40-42 fokokhoz képest, ha lesz 35-36, az néhány foka mindenképpen kellemesnek minősül, de azért erre készüljünk. A mostani előrejelzések szerint pedig, ahogy lenni szokott, a 20-ai hétvége hoz majd markánsabb változást az időjárásban, de ugye az még nagyon-nagyon messze van. Kevésbé a most hallható sztárjaink, mindjárt Irene Carával, a Flashdance betét dalával folytatjuk. Most pedig szóljon a Green Day pörgőrock slágere, a Basket Case a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hazai kedvenc után folytatjuk majd egy nemzetközi kedvenccel, aki Harry Roger Webb néven született, nem más, mint Sir Cliff Richard, aki egyébként a brit pop és rock and roll történetének egyik legnagyobb élő legendája. Mind a mai napig a harmadik legsikeresebb előadó az Egyesült Királyságban, közvetlenül a Beatles és Elvis Presley után. És egy hihetetlen dologra vállalkozott, ugyanis megünneplendő 65 éves zenei pályafutását idén egy 35 állomásból álló világ körüli turnéra indul. A One Last Riff búcsú turné állomásait folyamatosan jelentik be, az biztos, hogy szeptember végével kezdődik, majd Gateshead-ben indul. Nagyon jó egészséget kívánunk Sir Cliff Richardnak, akitől én már is folytatom a Some People slágerével.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már ma van a Nemzetközi Macska Nap, akkor ígértem egy-két érdekességet a macskákkal kapcsolatban. Az egyik olyan, amiről én is most a napokban győződöm meg, ugyanis egy átlagos házi macska akár 5-6-szor magasabbra is fel tud ugrani, mint a saját testhossza. Én nemrég fogadtam be egy 8-7-es kölyök macskát, és az elején még aggódtam, hogy jó, hát majd valami papírdobozt oda kell raknom a kanapéhoz, hogy föl tudjon ugrani a kanapéra, hát ez a macska gond nélkül megugorja, ennél sokkal magasabbra is fel tud ugrani. A másik dolog, ezt persze már tudtam róla, de lehet, hogy van, akinek ez újdonság, hogy ők bizony nem csak akkor dorombolnak, amikor jól érzik magukat, hanem akkor is, amikor saját magukat meg akarják nyugtatni, vagy gyógyítani a dorombolással. Ez ugyanis a fájdalmat is csökkenti, űzi a stresszt, sőt még a láz ellen is hathat, úgyhogy a kutatások szerint a rezgés frekvenciája az, ami segítheti a szövetek és a csontok regenerálódását a macskáknál. De ez nyilván nekünk is jót tesz, hogyha egy macska közelünkben dorombol. Meg persze az is jót tesz, hogyha kedvenc slágereinket olyan normál hangerőn, de hallgatjuk, úgyhogy ezek közül is folytatom már is a Ricky Poveri dalával, a Sara Perché Ti Amo-val a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lassan elérkezünk a szombat 10 órához, de nem búcsúzom, hiszen kezdődik majd a rádiókonyha ugyanígy velem, úgyhogy töltsék velem a következő 2 órát is, amiben például kiderül, hogy az év strandétele versenyen melyik ételek kerültek ki győztesen. Zenében pedig érkezik majd többek között a Bonnie M is a Gotta Go Home-mal. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem tehát egészen délig.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
5: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
6: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van, ez hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
5: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Ma több órás napsütésre számíthatunk, záporok legfeljebb csak néhol fordulhatnak elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között.

0: tűzhet.
1: Holnap nyugodt, derül, de száraz idő jöhet. Hétfőn aztán ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Újfent köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, töltsük még együtt ezt a következő két órát, de immáron a rádió konyhában, a két órás gasztrokalandozásunkban. Vágó Piros vagyok, tartsanak tehát velem, érkezik már is a Dézér, lesz a Voyage Voyage sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. A mai rádió konyha jelmondata lehetne akár a hideg és a meleg, vagy a meleget lehet, hogy inkább nagyon forróra változtatnám, és itt most jelen esetben nem a külső hőmérsékletre gondolok. Tudunk segíteni magunkon, hogy egyrészt ne kelljen befűteni a konyhát, ilyenkor jönnek a nyersen készíthető ételek, nyilván nem a húsra gondolok, hanem sok-sok zöldség, gyümölcs, minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy egy kicsit könnyebben viseljük el, amíg mindig tartó meleg napokat. Most ugyan kapunk egy kis felfrissülést a hétvégével, de aztán a következő héten gyakorlatilag majd, hogy nem ugyanott folytatjuk, ahol pénteken abba hagytuk. Ez az egyik fele, a másik fele pedig, hogy azért nagyon sokan szeretnek ilyenkor kint ételt készíteni, persze nyilván odafigyelve arra, hogy lehet-e éppen tüzet rakni vagy sem, szóval lehet, hogy most azokat kivenném a listából, amikor csak tüzet rakunk és nyársra húzunk ezt-azt. Na de van nagyon sok olyan eszköz a rendelkezésünkre, különböző grillkészülékek, akár zárt rendszerűek is, amikben viszont gond nélkül akár a teraszunkon is tudunk ételt készíteni. Én is nemrég tapasztaltam meg ezt a kis grill tojást, hogy ez mennyire sokoldalúan használható, akár desszert készítésre is. Farkasinszky Ildikó süti kócs, és egyben a grill desszertek, édes és sós finomságok a parázson szerzője ötleteket ad majd arra, hogy miként tudjuk kihasználni a maradék hőt, ezeknek a gépeknek vagy eszközöknek a hőjét mondjuk ételkészítésre, desszertkészítésre is használni. Javában tombol ráadásul a strand szezon is, és a héten kihirdették az év strandétele verseny győzteseit több kategóriában is, úgyhogy a balatoni kör alapítóját és ennek a versenynek az Európában és a világon is egyedülálló beach food versenynek az ötlet gazdájával, Kardos Gáborral beszélgetek majd az eredményekről és a trendekről is. Ezekkel is folytatom a Retro Rádió konyhájában, na meg most a Carpe Diem-mel már is fölülünk az álomhajóra.

a 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ugye ilyenkor augusztusban nagyon sok ételverseny eredményhirdetése zajlik, és azért több hónapnyi munka ért be ezen a héten, amikor is kiderült az év strandétele versenyen, melyik ételek és melyik éttermek vagy bisztrók ételei lettek a győztesek, úgyhogy Kardos Gábor a Balatoni Kör alapítója, és egyben ennek az Beach Food versenynek az ötletgazdája a vonal túlsó végén. Szia, köszöntelek!
1: Szervusz, köszöntök mindenkit a tópartról. Hát idén is ugye nevezési rekord, 44 étellel neveztek 22 hely, úgyhogy ez nagyon nagy szó, hiszen itt kimondottan kreatív ételeket kell nevezni. Nem elég, hogyha egy étel jó, hanem helyi alapanyag, és hát mindjárt illusztrálom is a fődíjjal, ami a Fonyodligeti Local at the Lake nevű hely, Csillag Riárd séfnek a alkotása. Ez egy friss pisztráng konzerv idézőjelben, hiszen itt csak pont az a lényeg, hogy egy ilyen varázslatot tesznek bele, egy balatonvarást tesznek bele a konzervbe. Ez egy helyi pisztráng leheletnyi füsttel, és ez a füst felszáll, amikor kinyitjuk a konzervet, úgyhogy szenzációs.
0: Ezt nem tudom, hogy csinálják, hogy pont, én csak a fotókat láttam róla, de hogy pont ahogy így kinyitod a konzervet, és akkor még füstörög. Hogy ez
1: igen,
0: közvetlenül...
1: Igen, a füstöt. Aha. Igen, de nem csak a só jó, nem csak a látvány, nagyon szép a tálalás is, tehát gyönyörű szépen tálalják, és nagyon-nagyon finom. Tehát igen, ez egy helyi pisztráng, Keszthely mellől hozzák, és ugye megtestesíti ez a mindazt, amit fontosnak tartunk, hogy helyi alapanyagból, egy nagyon kreatív étel, és hát egy kicsit egy ilyen kis varázslat is van hozzá, és piknik szedbe is el lehet vinni tulajdonképpen, tehát ugyanez egy bisztró étel, tehát a bisztró kategória nyert, idén is nagyon erős volt, sőt, hát egyre erősebb minden évben a bisztró kategória. Ezt külön díjazzuk pár éve ugye a büfé meg a bisztró ételeket. És ugye ez kiemondott a balatoni sajátosság, hogy ez ugyan egy szuper bisztró étel, de el lehet vinni akár a strandra, hogyha valaki ott akarná ezt a kis varázslatot megérteni, vagy egy piknik szedben.
0: Ez főleg mondjuk majd az őszi időszakban még érdekes lehet, hogyha az ember azt mondja, hogy oké, akkor egy kis kirándulással összeköti a gasztro élményt, és akkor akár ez is lehet egy megoldás.
1: Igen, egész éves a hely, tehát nyugodtan lehet menni ősszel is.
0: Én azért egy kicsit bővebben kifejtem, tehát ténylegesen képzeljünk el egy konzervdoboz, nyilván a teteje nélkül, vagy hát de megvan a teteje, hiszen akkor szabadul ki a füst, amikor kinyitjuk, de alapvetően egy friss, üdén füstölt pisztrángot rejt ez a konzerv, gyönyörű virágos díszítése, de tényleg ugye az mondják, hogy az ember a szemével eszik először, na itt aztán tényleg habzsoljuk a látványt. Nyilván azért is lehettek ők a főszereplők, mert amennyire finom, annyira látványos is. És hát valljuk meg, hogy az ember humorérzékét is eltalálja az asztalnál, ami szerintem nagyon fontos, hogy valami fajta humort én nagyon szeretem, mikor így az ételekbe sikerül belecsempészni. Na de folytatjuk a beszélgetést Kardos Gáborral, a Balatoni Kör alapítójával az év strandétele verseny kapcsán. Kicsit zenélünk most, úgyhogy érkezzen a Daft Punk, Pharrell Williams-szel a Get Lucky-ban, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Lehet, hogy van, akinek pont a mai nap lesz a nagy nap a lagzi szempontjából. Nem nagyon fér bele valószínűleg előtte a strandolás, de azért a legtöbben megpróbálnak a munkaidő után, vagy akár a hétvégén a vízpartokon menedéket keresni a hőség elől, bár ezt most egy picit legalább visszafogottabban teszi az időjárás. Kardos Gáborral, a Balatoni Kör alapítójával, az év strandétele verseny ötletgazdájával beszélünk az idei díjazott ételekről, és ugye azt már elmondtuk, hogy az év strandétele fődíjat a Local Edő Lake friss pisztráng konzervje nyerte idézőjelben. De akkor Gábor, átadom a szót, folytassuk a sort.
1: És kiemeltük a palacsintát idén először külön kategóriaként, a beach food palacsinta, legjobb beach food palacsinta, ezt a millacsinta, Szántódi millacsinta nyerte el, és ők lettek az év felfedezettje is. Egyébként nagyon erős volt a palacsinta mezőny, mert 12 nevező volt. És nagyon sokféle módon volt, aki egy palacsinta fészekbe tett egy fagylaltot, tehát nagyon sokféle megoldás érkezett, levesbe tették, nagyon sok a palacsinta szenzációs, és a palacsinta lehetne a jövő lángosa olyan értelemben, hogy ez egy igazán gyorsan kiadható, tulajdonképpen árban is nagyon-nagyon baráti étel, ami attól még, hogy akár olcsó is tud lenni, nem kell, hogy rossz legyen. Tehát nem kell, hogy olyan rossz legyen, mint ami sajnos ma Magyarország szerte szembe jön. És ezért szerintem rengeteg dolgot, nagy potenciál van a palacsintában, egyszerűen kéne vele foglalkozni, ami most nem történik. Tehát ezek a porzó, diós, meg kakaós, értelmezhetetlen ilyen papírvékony, felejtsük el. Tehát ezt sürgősen felejtsük el. Ne is gondoljunk már le többet. A palacsinta egy nagyon jó dolog egyébként.
0: Így. Persze nagyon sok mindenem múlik, hogy hogyan sikerül. Kell az valamennyi gyakorlat azért ahhoz, hogy az ember igazán finom végeredményt tudjon készíteni, meg hát nyilván a beltartalomban is tényleg a csillagos ég a határ, hogy hányféleképpen tudjuk variálni. Tőlem a fiam mostanában gyakrabban kér palacsintát, mint eddig, és akkor ilyenkor mindig örülök, hogy jó, akkor legalább megvan az ebédem, mert én meg sósan megtöltve akkor be tudom hozni. Úgyhogy majd esetleg ezt is elmesélem később a rádiókonyhában, hogy mi az egyik kedvenc töltelékem. Viszont mindjárt folytatjuk akkor a sorolást, hiszen még bőven nem értünk az év strandétele verseny különböző kategóriáinak az eredmény hirdetésének a végére. Kardos Gábor mindjárt meséli tovább, mi pedig akkor folytatjuk Susan Vega slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kardos Gáborral beszélgetek, az év strandétele verseny ötletgazdájával. A héten volt ugyanis az eredményhirdetés, és megvannak a győztes helyek és a győztes ételek, és indítottatok ugye külön kategóriát, palacsinta kategóriát is, és nagyon örültél annak, hogy milyen színes lett a felhozatal, és hányan jelentkeztek erre a kategóriára a különböző palacsinta alkotásokkal, és úgy látom, hogy neked a szívedben van a palacsinta, tehát, hogy szeretnéd, ha minél többen jutnánk, minél jobb palacsintához, de hogy akkor ugye ebben a kategóriában a Millacsinta csapata nyert, akik az év Beach Food palacsinta díját vitték el egy fügekecske granola palacsintával.
1: Igen, és ez egy helyi termelőnek a kecske görög joghurtja. Tehát szenzációs az ötlet, és egy saját granolával, ez reggeli,
0: saját fügével és saját granolával.
1: Minden saját, igen. Tehát, hogy, és ez egy igazi, szerethető szívvel, lélekkel csinálják, családi hely, tehát így ezt is nagyon szerettük benne. Sok ilyet szeretnénk a Balatonra, meg országszerte is, és akkor hamar rájönnénk, hogy milyen jó dolog a palacsinta egyébként.
0: És ott van, hát még a büfé kategória.
1: Így van. Na most ők voltak korábban a év felfedezettje, a Julcsi Kalácsoda Siófokon, ugye ez a szabadi fürdő, tehát a Budapest felé közelebb eső részén vannak ők Siófoknak, és ők pedig ugye azzal innováltak, hogy egy sós kürtös kalácsot készítettek, ami sajtos, de tepertő is került a tésztájába.
0: Igen.
1: És az óriási ötletük, amitől egy igazi jó élmény lesz ezt tenni, ezt az ételt, hogy kétféle ilyen mártogatós is adtak hozzá, úgyhogy így társasági élmény is lehet az, hogy kérnek kettő-hármat egy ilyet, és akkor lehet így mártogatni. Szenzációs jó az ötlet, hogy egy kürtösből is lehet, ugye ez a neve, hogy epertős, kürtös, mártogatós.
0: És teljesen, tényleg olyan, mintha a kürtös kalács és a lángos szerelem gyereke lenne, ahogy egyébként a desszert kategóriánál is van egy szerelem gyerekség.
1: Így van.
0: Azt nem akarlak félbeszakítani igazából. Én ugye itt most így csöpögő nyállal mondom ezeket az ízeket, de hogy tényleg milyen jó ötlet, hogy oldjuk meg egy kicsit könnyítetten magát a lángost, és akkor már is megvagyunk a kürtös formánál és annál a receptúránál, és a desszertnél...
1: Csőlángos,
0: pontosan. A desszertnél pedig két másik ételt mixeltek, de akkor innen folytatjuk, mindjárt eláruljuk, hogy abban a kategóriában mi nyert. Ezt egy életen át kell játszani, mindjárt Hevesi Tamással zenélünk tovább.
2: Műsorajánló.
3: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
2: Augusztus 19-én

0: Évadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam, DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhess.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb feledhetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, folytatjuk már is a rádiókonyhát. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. A vonal túlsó végén pedig továbbra is Kardos Gábor, a Balatoni Kör egyik tagja, és egyébként az év strandétele verseny ötletgazdája, alapítója. Annyit már említettünk, hogy van ez a cső lángos nevezetű alkotás, ami a büfé kategóriában lett nyertes. Itt egy sós, sajtos, kürtös kalács továbbfejlesztését kell elképzelni, amikor a tésztába tepertő is került, és akkor mártogatósként kínálják, többféle ízzel is akár. És akkor itt említettük, hogy igen, ennek a mixtúrának van egy másik megfelelője, ami pedig a stranddesszertet illeti. Az is két étel szerelem, gyereke.
1: Valóban még egy díjazott az év strand desszertje, az pedig a gubacsinta, a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintája. Könnyű kitalálni a névből, hogy ez a mákos gubának és a palacsintának a szerelem gyereke, ha már emlegettük így. És egy nagyon, tehát ez is egy szenzációs, ebben a mező is nagyon erős volt desszertben is a mezőny, és még ki kell emelnem valamit, mert nem fért igazán bele egyik kategóriánkba se, úgyhogy jövőre lesz erre külön. 40 fokban az emberek már nem akarnak meleg ételt, a kedvenc ételüket se akarják már a forrón szeretni, és akkor kitalálták a balatoni fagyizók, hogy elkezdünk jeges tapaszokat csinálni. Volt a döntőben is, ugye Balaton Márián a vitorlás fagyizóban ez elérhető, egy fagyi menü, tehát háromféle sós fagyi. Nekem egyébként a kukoricás íz lett a legjobban talán a háromból, de a paprika szorbéjuk is nagyon jó volt. Hát, hogy elkezdtünk a Balatonnál, és nézegettem, ilyen nincs Európában máshol, pedig meleg elég sok helyen van már, van, ahol régebb óta vannak nagy melegek nyáron, mint mondjuk a spanyoloknál, de ez a jeges tapaszt dolog, ez ott sincs.
0: Valószínűleg azért, mert nekik az egyéb ételeikben szerepelnek úgy az összetevők, hogy eleve hideg, és nekik nem kell ezért külön kitalálni ezt a kategóriát. Tehát, hogyha belegondolunk a gazpacsóba, vagy
1: igen, ezt akartam mondani pont a gazpacsót, hogy az már régóta van hideg. Igen, persze, ilyenek vannak, de ugye most ez egy, a Balatonnál beach food az egy sajátos innovációt hozott be, és nagyon különleges, hogy beach food fagyi is már létezik, illetve ezt nem is nevezném annyira fagyinak, inkább egy jeges tapaszt, tehát egy hideg étel, aminek különös ismertető jele, hogy a 40 fokban hidegen kapunk valamit, mert jobban esik. Meg még egy dolgot azért szeretnék nagyon aláhúzni, hogy a díjazottjaink zöme az 1800-2800 forint, és ezért egy átlagos, semmilyen pizzát sem kapunk egy nagyvárosban.
0: Na, hát köszönöm szépen ezt a részletes beszámolót erről is. Kardos Gáborral beszéltem, a Balatoni Kör egyik tagjával, és egyben az év strandétele verseny ötletgazdájával. Egy picit még zenélünk tovább, Mike Oldfield-del a Shadow on the Wall-al folytatom.

0: A Fools Gardennel már is felülünk a citromfára. Billy Idol-lal pedig szól a Wild Wearing itt a Retro Rádióban. Ilyen slágerekre is készülhetnek velünk 11 óra után.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonda Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
8: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
7: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy esőjedderegje is előkerült.

0: Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal. Északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, 11 óra után is folytatódik még 2 órás gasztrokalandozásunk a Rádió Konyha. Mondok majd ötleteket, Farkasinszky Ildikó grill desszertekkel érkezik, Billy Idol pedig a Wild Wearing-el már is.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kezeket felkiszereti a palacsintát. Az előző órában a rádió konyhában úgy is esett szó erről az év strandétele verseny kapcsán, ahol ugye most idén külön palacsinta kategória is volt, beach food palacsinta kategória is volt. Azt is említettem, hogy én nagyon szeretem sósan sós töltelékkel, és például idén nyáron már többször készítettem, még emlékszem egy nagyon régi receptre, még újságból kitépős módon, korfui palacsinta címen, amikor a palacsinta egy kicsit vastagabb volt, a töltelékhez pedig spenótot és valamilyen krémsajtot vagy fetasajtot lehetett használni. Hát ezt most aztán azóta már nyilván a saját fantáziám és az éppen a hűtőben található alapanyagok tekintetében oldom meg. Tehát a spenótot meg szoktam párolni. Én mondjuk a hagymát kihagyom, de tudom, hogy van, akinek ez simán belefér a pakliba. Nálam a fokhagyma a nyerő, és az mindenképp kerül hozzá, és akkor vagy sajtkrémmel, vagy fetasajttal valami ilyesmivel keverem. Ha van otthon például aszalt paradicsom, akkor azt is szoktam hozzátenni, hogy még egy kicsit legyenek benne ilyen kis ízbomba darabkák, amit ugye például egy ilyen sós aszalt paradicsom, ami a nyár tömény ízét hordozza magában, az is kerüljön hozzá. Fűszerezés gyanán pedig bármi, ami úgy gondoljuk, hogy ehhez illik. Szerintem egyébként a bazsalikom nagyon finom ehhez a kompozícióhoz, úgyhogy nyugodtan marokszámra lehet hozzá akár a bazsalikomot adni, ha van éppen kész sült húsink, akkor azt is tépkedhetünk bele. Ez most csak egy ötlet volt, de akkor ha már a forróságnál tartunk, akkor ígértem a grill desszertek kategóriáját, és nem régen volt szerencsém Kamadóhoz, az öcsém az egyik családi összejövetelen elhozta a kamadóját, és abban sütött nagyon finom császárhúst, szóval az biztos, hogy abban órákig még utána nagyon nagy a hő, tehát ki lehet használni azt is, hogy miután a húst kivettük belőle, akkor készítünk benne valamilyen desszertet, és ezért mondtam az adás elején, hogy a hideg és a meleg megjelenik majd a műsorban. Az előző órában esett szó a hidegről, meg majd még ebben az órában is esik szó, de most jöjjön egy kis zene a repülőkkel, az I Love You.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rádió Konyhában akkor rátérünk a forróságra, hiszen a Grillás Cake House alapítója, Farkasinszky Ildikó a vendégem, a grill desszertek, édes és sós finomságok a Parázson könyv szerzője. És ugye ez valahogy úgy néz ki, hogy nálam az a jelszó általában, hogy zöldséget per gyümölcsöt mindenbe, tehát hogy én megpróbálom az összes ételt zöldségesíteni és gyümölcsösíteni, de te is, neked is van egy ilyen becsípődésed, amikor a saját magad világára formálsz egy receptet.
1: Nekem valahogy már erre áll rá az agyam. Tehát, hogy bármivel találkozok, akkor, akkor az agyam elkezd azon forogni, hogy, hogy tudom én azt az én kis világomba bevonni. És így jött a grill is, ugye nyilván a párom által, aki ezzel foglalkozik, és ilyen üzlete is van. Tehát amikor mi megismerkedtünk, és megmutatta ezt a kamadót, ami neki van otthon, és mondta, hogy fú, de jó ez, hát ilyen nekem is kell. Ő megmondta, hogy jó, akkor vesz nekem egyet. Mondtam, nem, majd én veszek magamnak egyet, mert mi van a kapcsolat nem úgy sikerül, és akkor mi lesz a sütőt, vissza kell adni, persze. Úgyhogy én vettem magamnak természetesen egyet, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó, de hát ebbe biztos, hogy lehet sütni sütiket. Mert ez tulajdonképpen olyan, mint egy kemence. Tehát van egy fedele, amit le tudok csukni, ezáltal tudok egy állandó hőfokot biztosítani, és hát az én gyerekkoromban mindkét nagymamám a bubos kemencébe sütötte a nagyon finom lepényeket és kenyereket, sőt piskótát is, és nekem egyből ez ugrott be, hogyha ők meg tudták csinálni, akkor én miért ne tudnám. De sikerült, minden sikerült, ez is az is. És a másik dolog pedig, hogy elég sok ilyen rendezvényen fordultunk meg, mindenféle grillfesztiválok, találkozók, stb. És ugye én olyankor mindig sütit készítettem, desszertet. És ugye ez meglepő, mert ahogy te is mondtad, odáig jutunk el, hogy húsok, maximum zöldség, esetleg még grillezett ananász a végén, vagy valami ilyesmi. Na de az, hogy abban mondjuk egy vargabélest meg lehet sütni, vagy egy aranygaluskát, ez senkinek se jut eszébe is.
0: Pedig hát a fokáccsát, a pizzát, a nem tudom mit, azt meg sütjük.
1: Így van.
0: Tehát végül is onnan már csak egy lépés, hogy akkor nem sós tölteléket kap, hanem édeset.
1: Igen.
0: Majd kapunk tőled egy-két tippet arra nézve, hogy neked mik a személyes kedvenceid, vagy egyáltalán, hogy milyen alapanyagokban gondolkodjunk, milyen desszertekben gondolkodjunk. Úgyhogy dr. Farkasinszky Ildikóval folytatom a Rádió Konyhát, de jöjjön Lara Fabian és az I Will Love Again a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Rádió Konyhában pedig ezúttal kimegyünk a kertbe, vagy mondjuk a teraszra, vagy a nyári konyhába ételt készíteni, a grillhez, ahol desszerteket készítünk Dr. Farkasinszky Ildikó útmutatásai alapján. Mert ugye mi van? Grillezésnél mi jut eszünkbe? Húst, zöldséget grillezni, esetleg egy-egy őszi barackot vagy ananászt, de ennél azért tovább kell lépni, tovább lehet lépni.
1: De még az ananászra visszatérve, hogy említetted, ebben a könyvben is van ananász, grillezett ananász, csak van alatta egy leveles tészta, meg még van hozzá egy kis mascarpone hab, tehát, hogy igazából csak egy kicsit fel vannak turbózva azok a hagyományos dolgok is, amik tényleg így egyszerűen eszünkbe jutnának, én még teszek bele egy kis csavart, és már mindjárt egy kicsit olyan ildisebb lesz tőle.
0: Azon is gondolkoztam közben, hogy te azért játszol a barbecue ízvilággal is. Tehát, hogy lehet, hogy feltűnik egy desszertnél a chili, feltűnnek a füstös ízek, és akkor ezekről a füstös ízekről beszéljünk, mert szerintem általában az emberek szeretik a jó tüzön készült ételeket, amiken érezni is ezt a füst ízt, vagy ízt is akár, vagy illatot. Kérdés, hogy a desszerteknél hogy működik ez?
1: Igen, ez lehet akár megosztó is. Van, akinek nagyon bejön, van, akinek meg kevésbé. Például pont akkor, hogy visszatérjek a könyvre, van benne egy füstös csokis süti, aminél egy picit meglódult a füstölő chips, amikor készítettem a könyvet. És ezáltal tényleg egy ilyen markáns füstös ízelet, amit itt a torkunk hátuljában érzünk. És akik kóstolták, volt, aki azt mondta, hogy hát ez zseniális, fantasztikus, tehát nem is gondolta, más meg azt mondta, hogy fú, ez nekem már egy kicsit sok. Tehát nyilván ezekre gondolni kell, de minden más is lehet megosztó. Van, aki szereti a nagyon édeset, van, aki kevésbé, van, aki szereti a kardamom, van, aki kevésbé. Ha akarom, füstös lesz. Ha nem akarom, nem lesz füstös. Ha belegondolunk, maga a faszén, ugye ez parázslik, az nem füstöl. Tehát nincs neki füstje, attól lesz füstje, hogyha vagy mondjuk a zsíros hústütök egy tarját, rácsöpög a zsír, és akkor nyilván füstölni fog. Vagy attól lesz füstje, hogyha rádobok valamit, ami füstöl. Tehát egy füstölőfa chipset, mondjuk, igen. És ugye füstölőfa chipsből is van többféle, vannak gyümölcsfák, van hikori, és mindegyiknek más egy picit a zamata.
0: Ez szerintem egy végtelenül izgalmas játék az ízekkel, úgyhogy még egy picit menjünk bele ebbe a füstízbe, és egyáltalán hogy a desszertekhez például milyen füstölőfában gondolkodjunk, Farkasinszky Ildikóval a Rádió Konyhában, ahol most viszont folytatjuk a Backstreet Boys slágerével.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Lehet, hogy sokaknak még esetleg nagyon fura lehet azt összerakni, hogy grill eszközön készített desszertek, amiben nyilván akkor van egy kis füstillat, van esetleg valamilyen pörk anyag már rajta, rácson például, ezek mind beépülhetnek ugye a desszertbe is. Ezekről beszélgettünk dr. Farkasinszky Ildikóval, aki ugye említette, hogy vannak ezek a füstölő chipsek, fák, amikkel egy plusz ízt lehet csempészni az ételekhez, de akkor ezt bontsuk ki egy kicsit jobban, hogy például az édességekhez egyáltalán milyenekbe gondolkozzunk.
1: Én azt gondolom, hogy a desszerteknek a gyümölcsfa füst az nagyon jól tud állni. Például egy csokis brownie, ha megvan füstölve, mondjuk egy kaphat még akár egy hikori füstöt is, ami egy picit olyan kesernyésebb, az nagyon, nagyon szexi tud lenni, hogy ezt mondjam, mert az illik hozzá, de lehet, hogy egy Varga Bélest azért már nem füstölnék meg, mert ott nem az erre más. Az ízre vágyunk. Viszont az meg mondjuk mindenkinek lehet magától értetődő, hogy egy sajtos pogácsát, hogyha megfüstölök, annak biztos, hogy jól áll, mert olyan lesz, mint egy füstölcsajt. Például teszek egy kis csilit mondjuk a szilvamártáshoz, és akkor már mindjárt jön egy újfajta íz, ami nem biztos, hogy finomabb, mert mindannyiunknak más az ízlésünk, de más lesz.
0: Tehát, hogy azért szecsuáni borsos receptre is, ami azért, ha belegondolok, alapvetően a desszerteknél eleve a szecsuáni borsot szerintem kevesen használják.
1: Pedig az nagyon jó nagyon tud lenni, meg a rózsabors is, mert hogy ezeknek a borsoknak illatuk van, ízük van. Tehát én mindig arra biztatok mindenkit, hogy kísérletezzenek, és ne féljenek. Nyilván persze nem vagyunk egyformák, van, aki jobban mer, van, aki kevésbé, de szerintem érdemes, mert attól lesz igazán a miénk.
0: Így van, és én is mindig erre biztatom a hallgatóinkat, hogy merjenek kísérletezni. Lehet, hogy néha az embernek felszalad a szemöldöke, vagy ha nem is a saját magamnak a saját ételem kapcsán, de mondjuk valakinek, akit megkínálok vele. Tehát nyilván tudni kell a határokat, de ettől függetlenül én is erre biztatok mindenkit, és mindjárt még mesélek a mostani nagy hőségben a kedvenceimről, a salátákról. Dr. Farkasinszky Ildikónak pedig köszönöm szépen, hogy a rádiókonyhában adott ötleteket. Folytassuk az emberekkel, a süt a nappal!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Említettem, hogy az adás vezérfonala ez a hideg és a meleg találkozása, és ugye kaptunk már hideget és meleget is a mai témáinkkal. Nekem viszont, amikor tényleg ilyen forróság van, akkor a leggyakrabban a vacsorám egy saláta, amire így föl lehet húzni az embernek a szemét, hogy na jó, de attól, hogy lehet jól lakni, meg hogy nyúlkaja, meg egyebek. Meg lehet azt úgy csinálni, hogy azért laktató is legyen, és tényleg ne, az embernek ne az az érzése legyen, hogy csak száraz leveleket rágcsál. De szerintem ilyenkor mindenki kicsit a könnyebb ételek irányába hajlik, tehát kívánja is a szervezetünk, és ugye ezek azért nagyon jó hűtőhatással rendelkeznek. Úgyhogy például akármilyen idén gyümölcs van éppen a hűtőben vagy a pulton, én azt van, hogy azt használom. Most például őszi barackon van, a mély hűtőben pedig egy kis áfonya, úgyhogy ilyenkor lehet az, hogy zöld levelekre az ember halmoz egy kis kockára vágott őszi barackot, áfonyát, és készít egy ilyen jó kis csilis csípős, nem annyira brutálisan csípős, de valamennyire csípős öntetet, hogy a barack édességét ellensúlyozzuk egy pici csípőssel. De ha valaki nem vágyik a csípős ízre, akkor az is lehet, hogy körbenézünk a kertben. Ilyenkor szinte mindenkinél van menta, zsája, citromfű a kertben. Egy picit csak összeaprítunk, használunk a zöld fűszereinkből, itt is szóba jöhet a bazsalikom, akár a petrezselyem is, és ezekből csinálunk egy ilyen zöld fűszerkeveréket, amit szintén ugyanúgy beleforgatunk a salátához, aminek egyébként tényleg az egyik lelke az öntet, tehát azt nem szabad kispórolni belőle, mert akkor tényleg úgy érezzük, hogy csak száraz leveleket rágcsálunk. És a másik, hogyha nem édes irányba szeretnénk elvinni, hanem mondjuk sós irányba, biztos, hogy mindenkinél megtalálható az uborka, a paradicsom ilyenkor a hűtőben, ezeket számtalan módon lehet variálni, és persze bármelyiknél szóba jöhetnek az ilyenkor ezek a könnyű sajtok, a feta sajt, a mozzarella, akár még egy gorgonzola is, és ezekkel hihetetlenül fel lehet dobni bármelyik salátát, egyrészt, másrészt pedig egy kis pirított olajos maggal. Nálam mindig az a pirított elem, a ropogós elem, hogyha ilyet hozzárakok, akkor legalább nem marok számra eszem utána, később, hanem ezt elfogyasztom a vacsorával együtt. De ezek egyébként nagyon jól tudnak működni, akár köretként is, egy frissen sült bármilyen húsi mellé, vagy egy grill sajt mellé is. Úgyhogy nekem nem marad más hátra, mint hogy jó étvágyat kívánjak a hallgatóinknak, meg persze jó nyerést a Strandfesztivál játékunkban, mert hogy ezzel folytatjuk már Jurásek Balázsnál a következő 6 órában nyerhetnek belépőket. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor a konvojjal jövök. We'll be right back.

0: műsorajánló.
1: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
0: Augusztus 19-én

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmix, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse

0: valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. A kapitányságig sem jutott el az ittas sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
9: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
8: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocity-k pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, még ha sokaknak munkával is telik, de azért ez mégiscsak egy augusztusi szombat, úgyhogy fesztiválozni is hívom Önöket majd Zamárdiba, és olyanokkal kezdünk, mint az Edda, a Roxette és Laura Branigan. Ez a Self Control.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A szerelem vonat rekordot döntött két éve a Strandfesztiválod is, ugye akkor még a Hogyan tudnék élni nélküled című film bemutatója előtt voltunk, amiben Marics Peti is szerepelt, és a fesztiválos fellépésen egy akkora vonatozást hozott össze masinisztaként a közönséggel, amilyet talán még sosem láttunk. A film második része majd novemberben kerül a mozikba, a Strandfesztivál következő felvonása viszont már ebben a hónapban megérkezik, ráadásul egy hihetetlen Retro Stars nappal indul 19-én, ahová önöket is szívesen elviszem. Hát, hogy vonattal vagy máshogy érkeznek, majd azt már önökre bízom, de ha velem játszanak ezen a hétvégét, akkor ott helyben hallgathatják Mr. Presidentet, a 4F Clubot, az FLM-et, a Cosmixot, és még meg annyi fantasztikus előadót. Ez tényleg ízig-vérig parti este lesz. Pörögnek a 90-es évek slágerei, de nem csak Zamárdiban, hanem nálunk is. Ez vár a Cut and Move és a Give It Up!

0: most telefonáljon 0620 22 22 122.
1: Legyen öné a páros Retro Stars belépő a Strandfesztivál nyitónapjára.
2: Fáradtnak tűnt,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Augusztus nyár, egy igazi szexbomba, a Tom Jones pedig 86 évesen sem vonul vissza, néhány napja Madridban lépett fel, és hát a friss beszámolók szerint még mindig olyan erővel énekel, hogy simán elfelejtjük, hogy hány éves. A szexbomb meg nem tud kimenni a divatból. Augusztus 8-a van László napja. Sok boldogságot az uraknak. Jöhetnek ma is a köszöntők, üzenetek a 0620-22-22-122-es SMS számunkra, és persze munkanap van, ledolgozzuk azt a bizonyos 21-ét, hogy 20-ától 23-áig legyen egy jó kis vaskos, hosszú hétvégénk, de van egy olyan érzésem, hogy a legtöbben azért nem ma fogják megdönteni a túlóra világcsúcsát, viszont ha csinálni kell, akkor nincs mese, egy kis ebédszünettel természetesen, annak is meg kell lennie. Közben meg jönnek a hazai nagyslágerek is, például a Kowalski meg a Megától az Egy világon át, a 80-as évekből meg Fancy köszönt be hozzánk. Ez a Bolero!

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Az M1-esen Hegyesalon felé szalagkorlátot javítanak a Nagyigmándi csomópont előtt. A 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, így csak az átterelt sávon lehet közlekedni. A kialakult torlódás már több mint 5 kilométeres. A munkavégzés miatt a 94-es kilométernél található Concó pihenőhely ideiglenesen nem használható. Aztán baleset történt az M3-ason, a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontja előtt. A 14-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2 kilométeres kb. A dugó. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál sövényvágás zajlik, a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, itt is 5 kilométeres torlódásra számítsanak. Óvatosan, figyelmesen vezessenek ma is.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
1: Vince Clark, a Depeche Mode egyik alapító tagja, ugyan már régen kivált az alapcsapatból, aztán összehozta az Erasure-t is, a kettő közé beékelve meg a Yazoo-t vitte. Ez a sláger 82 nyarán a brit lista harmadik helyéig jutott, vagyis tulajdonképpen egy igazi nyári szinti pop klasszikus. Jól jön nekünk most is, ez a Yazoo és a Don't Go!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kezeket a magasba, Hands Up az Ottavántól. Ez szerintem meg lesz szám a Strand Fesztivál nyitónapján is, augusztus 19-én. Zamárdiban ugyanis a Retro Stars nappal indul a buli. Nem akármilyen estének nézünk elébe, természetesen önökkel közösen.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Nem hiszem el! Utazunk egy nagyot! Szia, Gabi vagyok!
0: Szia, Gabi! Hát még nagyon picit korán örülsz, mert még nem vagyunk ott a célnál, még csak az utazás kezdetén, hogy úgy fogalmazzak, de van egy olyan érzésem, hogy neked van jó megfejtésed.
2: Igen, Presser Gábortól a nagy utazás.
0: Úgy van. Na, milyen nagy utazás lenne nektek Zamárdiig?
2: Hát óriási. Annyira szeretem azt a zenét, ami ott lesz, hogy alig várom, és pont el leszünk a barátaimmal abban az időszakban, úgyhogy csak át kell ruttannunk Zászlóról.
0: Jaj, de jó. Hát figyelj, ez ennél jobban nem tud összejönni. Ennél szerencsésebb csillagkonstelláció talán nem is létezik. Ráadásul tényleg szuper jó időben hívtál, úgyhogy te vagy a nyertes, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strand Fesztivál nyitónapjára.
2: Geniális!
0: Gabi!
2: Nagyon köszönjük!
0: Megvan! Hát ti aztán nagyon fogtok táncolni, nekem ez az érzésem.
2: Aha,
0: biztos? Már most rá vagy pörögve. Nagyon örülök, hogy sikerült nyerned, és jó nyaralást, és szuper bulit kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen.
0: Boldog nyertesek meg egészen biztosan lesznek még a délután, sőt, még a holnapi nap folyamán is, annyit elárulhatok. És jönnek a legnagyobb slágerek a Vénusztól. Ez egy régi nyár ezen az idején, aztán érkezik a Rembrandt is. Mert a nyárhoz kellenek a jó barátok is.
3: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket.

0: kekkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
1: Gré, energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, régi nevek térnek vissza a honvédségnél, elfogták az ingatlan csalóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Lejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
7: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
6: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok is ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásák Balázs, belelendültünk már rendesen, ha munkanap, hanem a szombatot megtöltjük a legnagyobb slágerekkel, meg őrületes nyereményekkel. A Strandfesztivál Retro Stars napja önöket is várja. Na meg a Venus, John Legend és a Milli Vanilli, Girl You Know It's

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az éjszakák még azért viszonylag kevés skandináv jellegzetességet mutatnak. Egyrészt még azért nem is annyira hosszúak, másrészt a hőmérséklet, ugye? Nekem most volt alkalmam 3 napot eltölteni a Balcsinál, hát nem mondom, naplemente után is forró volt a levegő, de ahogy nézem a hosszabb távú előrejelzést, 20-a környékén már nem ígérkezik ilyen szintű kánikula, ami nekünk kifejezetten kedvez majd, hiszen ha bulizni akarunk, nem árt, ha estére jön némi felfrissülés. Zamárdiban 19-én a Retro Stars nappal indul a Strandfesztivál. Ide önöket is nagy szeretettel viszem el, csak figyeljék a hétvégi slágereinket, hogy önök is csatlakozhassanak ott a helyszínen. Lesz Groove House, Cosmix, Erős és Piggy Boy, meg Vétek és Mr. President, nagyon erős felhozatal, és ami a lényeg, elképesztő bulislágerek. Én is válogatok ebből a korszakból és stílusból, de jut hely másnak is. Érkezik Holly Johnsontól az Americanos és a Genesis, ez a Jesus, He Knows Me.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most július végén volt már 15 éve, hogy elment a 6-szoros Grammy díjas, fantasztikusan tehetséges énekesnő, dalszerző Amy Winehouse. Neki is csak 27 esztendő adatot, és hát micsoda karrier állhatott volna még előtte. Úgyhogy mi meg vigyázzunk magunkra, figyeljünk oda egymásra és az egészségünkre. Annál fontosabb alig, ha van. Az orosházi küldte, hogy náluk pápán dübörög a munka, napról napra jobban áll, és mindenkinek szép napot kíván. Hát, ha melóval telik, még úgy is lehet élvezetes, főleg, ha ilyen jól haladtok. Szíj László kíván minden kedves druszájának nagyon boldog névnapot. Aztán Atesz is azt írta, hogy neki is meló van ma, de azért a fradistáknak is szeretne küldeni egy slágert, mert ugye este 7-kor Ferencváros Real Madrid felkészülési meccs lesz, ami nem akármilyen esemény a klub életében, meg hát úgy alapvetően a magyar fociban. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Egy kicsit elruccanunk Jamaikába is. There is magic in Kingston Town. Ebben az angolok, a UB40 is segít nekünk. Ez a Kingston Town.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én

0: Évadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhess.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb feledhetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Agrórádió közlekedési hírek.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé két személyautó ütközött Tatabánya közelében. A korlátozás már megszűnt, de az 55-ös kilométernél már több mint 5 kilométeres a torlódás. A korábbi munkamégzés miatt van dugó az M1-esen a Nagyigmárdi csomópont előtt is, a 85-ös kilométernél kb. 2 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél, a 76-os kilométernél a belső sávot lezárták. Itt is 3 kilométeres dugóra készüljenek, és a nézelődők miatt a Röszke felé vezető oldalon is szakaszosan torlódik a forgalom. Az M7-esen Letenye felé három autó ütközött Martonvásárnál, a 31-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt is 4 kilométeres a torlódás. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A német Liquido is a 90-es években robbant be, bár ők nem abban a stílusban nyomultak, mint mondjuk a Mr. President, a Groove House vagy a Cosmics, akik megtáncoltatnak majd minket rendesen augusztus 19-én a Retro Stars estén, a Zamárdi Strand Fesztivál nyitó napján.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Niki vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Niki, honnan hívtál?
2: Gyöngyösről,
0: Zamárdiba, segíts, hogy fogsz eljutni, hogyha el kell?
2: Elég valószínű, hogy autóval.
0: Na, az a legegyszerűbb, bár ugye időben el kell indulni mindig, nehogy az ember lecsusszon valamiről. Remélem, igen, hogy magáról a nyereményről nem fogsz. Egy jó megfejtést, azt várok tőled.
2: Republik 67-es út.
0: Aha, hát ne azon indulj, jó?
2: Nem azon indulok, semmiképp.
0: Nem jó helyre érkeznél, viszont így, ha megnézed majd a GPS-ben, akkor semmi nem állhat az utatokba, mert te vagy a nyertes, tiéd a páros Atta. Jegy. Gratulálok!
2: Atta, köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strand Fesztivál nyitó napjára.
0: Jó lesz, Niki!
2: Azt el se hiszem.
0: Nagyon jó lesz, én előre látom, érzem, és hát ott a helyetek, bulizzunk együtt egy óriásit. Várunk titeket jó. Szeretettel.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: A hangulat meg nem csak ott, hanem már most nálunk is remeknek ígérkezik. Itt lesz az első emelet.

0: latinos feeling, ain't it funny?
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az

0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj!
1: Tartson ön is a Retro Rádióval!
2: Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat!
1: Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
3: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
9: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a 2-es metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddi félig lesz érvényben. A kormány összegzése szerint tegnap 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást az extrém hőség miatt. A MÁV csoport több mint 19 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasút és autóbusz állomásokon. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
10: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
9: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a 2-es metró aluljárójába, az állómozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezetőfülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: A mikrofonnál Jurásek Balázs, figyelem, aki a Strand Fesztivál nyitónapján a Retro Stars bulin ott szeretne lenni, az messzire ne tegye a telefonját, mert egész hétvégén megy a játék, hogy mehessen a parti, és megy nálunk is az első emelettel, meg Jackóval. Ez a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Omega fekete pillangója, egy igazi misztikus utazás abból a korszakból, amikor a zenekar az elektronikusabb, progresszívebb hangzások felé fordult. Hol volt ez már a kezdeti beat zenétől? Az biztos, hogy nagy utat jártak be, és mindig a legjobbjukat nyújtották hosszú évtizedeken keresztül. Itt voltak velünk, a stílusok, divatok jöttek-mentek, de ahogy az öltözködésben, a zenében is van egyfajta körforgás, most éppen nagyot mennek a 90-es évek sztárjai is, erről meg is bizonyosodhatunk augusztus 19-én Zamárdiban, amikor is indul a Strandfesztivál, a nyitónap pedig a retro sztároké és a miénk, mert hogy önöket is várjuk a buliba Mr. President-tel, a 4F Club-bal, az Animal Cannibals-szel, vagy éppen a Vétekkel. A játékot egész hétvégén érdemes figyelni, hogy újra együtt énekelhessük ott a helyszínen ezeket a feledhetetlen slágereket. Aztán lesz itt nálunk egy kis rock is, mert jön a Van Halen és a Jump, előtte pedig az Erasure. Ez az Always.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Mika és a Relax, Take It Easy, csak lazán, ezt mindig meg kell, hogy fogadjuk, akárhányszor is halljuk, különösen hétvégén, még ha ma munkanap is van, parkolásnál különösen fontos, hogy ne feledjük ezt az infót, nehogy begyűjtsünk még egy büntetést is. A következő sláger szóljon Adriennek, sok szeretettel, aki szép délután kíván minden kedves Retro Rádió hallgatónak, Szabó Zoli a ceremónia mester pedig a ma házasulandó párnak kíván nagyon sok boldogságot és jó munkát a kollégáknak, a Páskom Cottage-ben tevékenykedőknek, hát nekik úgy néz ki, hogy még lesz dolguk sok-sok órán keresztül. Készüljünk rá Mike Oldfield-dal és Maggie Riley-val 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ez meg a To France.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Híd a folyót, Szekeres Adrien és Dobrádi Ákos szerelmes duettje. Csak a folyók vízállása lehetne már kicsit magasabb, de egyelőre csak nem akar jönni az eső. Már most délutánra a legtöbb helyütt ismét 30 fok fölött járunk, van ahol picit alatta, de már ez is valami, az elmúlt napok 40 körüli hőmérsékleteire gondolunk. Némileg fellélegezhetünk, tényleg már ez is annak számít, aztán jön megint a forróság. Este azonban már jobban kimozdul az ember, főleg szombat este, mert a négy fal között csak nem tölthetjük minden időnket, inkább minden idők legnagyobb slágerei társaságában. Nos, azt legalább tudom garantálni. És már most adok egy kis diszkót, nehogy elpilledjünk. YMCA a Village People-tól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy szívbe markolóan gyönyörű darab Carrie a Europe-tól, de persze nyáron nem csak a romantika meg a nagy érzelmek kellenek, hanem a buli is. Abból meg lesz Zamárdiban a Strandfesztiválon a 19-ei nyitónap, ráadásul a retro sztároké.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Timi vagyok, Dombóvárról, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Timi! Na, hogy telt idáig a szombatod? Munkával?
2: Nem, lekvárfőzéssel.
0: Hát az sokkal kellemesebb, vagy a fene tudja, attól függ, hogy milyen körülmények között. Meleg van?
2: Igen. De azért megy a klíma.
0: Jó van, az a lényeg. És menjen a buli is, de csak akkor, ha van jó megfejtésed, ha hallottad lekvárfőzés közben.
2: Bikinitől széles, tágos a tér.
0: Ja, bikini az releváns lesz a Strandfesztiválon is, meg hát meglehetősen széles, tágas lesz a tér ott is. El fogtok férni, rengetegen leszünk, és ti, nektek meg mondjuk úgy, hogy bérelt helyetek van, mert te vagy a nyertes, gratulálok!
2: No, szuper!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 19-ei Retro Stars napra Zamárdiba, a Strandfesztivál nyitónapjára.
0: Hát ezt kifőztük közösen.
2: Hú, nagyon örülünk neki.
0: Kivel mész majd?
2: Barátnőmmel.
0: Ja, csajos buli. Oké, hát az is kell ilyenkor. Jó, köszi, hogy játszottál, és aztán az utómunkákhoz még kitartást kívánok már a maihoz. Nem tudom, Zamárdihoz meg jó kondit. Bírni fogjátok,
2: jó,
0: ugye?
2: Jó, oké, persze.
0: Szép napot még.
2: Oké, köszi szépen nektek is, sziasztok.
0: És a folytatásra is összeütök egy finom kis válogatást. Jönnek a bestiák. És az Ace of Base. Don't turn around, 'cause you're gonna see my heart breaking. Don't turn around. Csak könnyedén ezen a szombat délutánon is.
3: Műsorajánló.
1: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
3: Augusztus 19-én Zamárdi

0: színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmix, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint Jómagam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhet.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb feledhetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Államfőjelöltet választotta.

0: együttműködést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét Helik Ferencet kérdeztük.
1: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
0: Tegnap már csak a hajnali melegrekord dőlt meg. Budapest lágymányoson még a leghűvösebb órákban is 27,2 Celsius fokot mértek. Ezzel egyszerre dőlt meg az országos és a fővárosi csúcs. A korábbi országos rekord egyébként 24,3 fok volt. A Hungarometer szerint az éjszaka az ország nagy részén nem hozott felfrissülést. Több helyen 25 fok fölött maradt a hőmérséklet. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, fáj még, ha néha felhívsz, éneklik mindjárt a bestiák, nos engem majd nyugodtan hívjanak, ha újra jön a játék, aztán megyünk a Strandfesztiválra. Addig is teljesen fájdalommentes lesz minden. Mojoval és Buster Poindexterrel. Hit the road, Jack!

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: szeretnék én lenni a csókkirály.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki ne szeretett volna legalább egy kicsit a csókkirály helyébe lépni. De most nem ő fogja bekapcsolni a magnóját, annál sokkal nagyobb hangerőre számíthatunk Zamárdiban a Strandfesztiválon, ahol 19-én a Retro Stars nappal indul a buli. Mondjuk ott is el fog csattanni egy némely csók, abban biztos vagyok, meg abban is, hogy óriási parti hangulat lesz, mert fellép Mr. President, a Cosmix, a Splash, az FLM és még a Foref Club is többek között. Mindez a Balatonparton, szóval ennél jobbat nem is kívánhatnánk. Jöjjenek el, de előbb játszanak velem, ez lenne a sorrend. Utána meg garantált az élmény. Nem akarok spoilerezni, de ez a nyár is vár még ránk. Többet nem is mondhatok. Maximum csak annyit, hogy addig is itt lesz Ring Steve Wonder és Paul McCartney az Ebony and Ivory-val, és Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Amy MacDonald és a This is the Life, a skót énekesnő óriási futballrajongó, és nem csak most a VB alatt lett az, hanem egészen kora gyerekkora óta követi a futballt, statisztikákat gyűjtött, és nagyon komolyan figyeli a sportágat, és mivel a környéken nőtt fel, kedvence a skót Glasgow Rangers, és tavaly még arról is beszélt, hogy az egyik kisebb városi klub stadion névhasználati jogát is szívesen megvenné, mert szerinte olyan jól hangozna az, hogy Amy MacDonald stadion. Amúgy a Fradiért nem hiszem, hogy annyira odáig van, hiszen tavaly a Ferencváros 2-1-re megverte a Rangers-t a Groupama arénában, de hogy a ma esti mérkőzés kimenetele mi lesz, azt még nem lehet tudni. Minden esetre Kinga és Flóri küldték, hogy ők éppen az autópályán vannak, és mennek a Fradi Real meccsre, és közben minket hallgatnak, és jó szurkolást kívánnak mindenkinek, aki ott lesz, vagy nézi majd valamilyen formában. Ez ugyan nem tétmérkőzés, de minden esetben presztízs, az is biztos. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk, és most a zöld-fehér szívűek is remélem megbocsátják a piros-fehér folytatást, mert a szellemírtók jelvénye pontosan ezeket a színeket vonultatja fel. Ez a Ghostbusters Ray Parker Jr.-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Úgy fáj Radics Gigitől. Néhány gyors info a közlekedéssel kapcsolatban. Korábban baleset történt az M5-ösön Budapest felé, Kecskemét közelében. A 76-os kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás továbbra is kb. 3 kilométeres. A nézelődők miatt a Röszke felé vezető oldalon is szakaszosan torlódik a forgalom. Sokan mennek az M1-esen, Tatabánya és az M0-ás csomópontja között. Budapest felé az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban is szakaszos torlódásra készüljenek, illetve Hegyeshalom felé is hosszabb menetidővel kell számolni, különösen a Nagyigmándi csomópont előtt, a 85-ös kilométernél kb. 2 kilométeres a kocsisor. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, körültekintően figyelmesen vezessenek ezen a szombat délutánon is, és közben hallgassuk együtt a legnagyobb slágereket. Itt lesz velünk mindjárt Gloria Estefántól az örökké tartó szerelem, az Everlasting Love, és egy igazi fülbemászó rock klasszikus a Totótól, ez a Hold the Line.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy igazi diszkó klasszikus I Will Survive Gloria Gaynor-tól. Azért óriási buli slágereket minden évtizedből fel tudunk mutatni, hát a 90-es évek is tele volt ilyenekkel, és ezeket hallgatjuk majd a Strandfesztivál nyitónapján a Retro Stars estén is, a Cosmix-tól, a Groove House-tól, a Splash-től vagy éppen Mr. President-től. Az élményért, a jegyekért egész hétvégén megy a játék.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szép napot kívánok, Rita vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Kedves Rita, honnan?
2: Budapest.
0: És meg volt már az idei balatonozás, vagy most lenne az első?
2: Ez lenne az első.
0: Akkor feküdjünk rá a témára, azt gondolom, mert itt azért nem csak a Balatonpartról van szó, hanem egy óriási buliról. Kérek szépen egy jó megfejtést.
2: Szelávítól a vár ránk a nyár.
0: Mennyire vár?
2: Nagyon.
0: Tényleg, nagyon de vár. Nem kell már olyan nagyon sokáig várnia, mert a 19-e az már szinte itt van a kanyarban. Veletek együtt megy a buli. Gratulálok, itt a nyereményed.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 19-ei Retro Stars napra Zamárdiba, a Strandfesztivál nyitónapjára.
0: Hát ezt nem fogjátok lekésni, ugye?
2: Reméljük nem. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy játszottál. Aztán addig még szuper nyarat, meg az után is, de hát ez lesz az egyik csúcspontja, van egy olyan érzésem.
2: Köszönöm szépen, és nektek is nagyon szép nyarat kívánok.
0: Ami ezzel a lendülettel folytatódik is itt a Retro Rádióban.
4: 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
0: A Ricsével, na meg Lionel Ricsével. Jön az Angel is, tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
1: Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. A vadakat is etetni kell a hőség miatt. Elindult a Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Templomi szabadtéri Pajta színházi koncertek, színházi produkciók, filmvetítések várják az érdeklődőket mától az Őrségben. A 25. Hétrétország Fesztivál augusztus 23-áig tart. A rendezvény egyik kiemelt zenei eseménye lesz augusztus 19-én az Iránytű című koncert. Ennek első részében dalköltők lépnek fel. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, szórakozás akár több mint 8 órán át a Strandfesztivál nyitónapján a Retro Stars bulin, ez vár ránk. Az élményért most is játszunk, de jön a 8-asokkal a Ricse is. Aztán a C-Block és kezdésnek Falco, Rock Me Amadeus.

0: Otthon minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkos.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az emberek slágereit nem csak dúdoltuk, de el is gondolkodtunk rajtuk, sőt, akár meg is könnyeztük, nem szégyen bevallani. A 90-es években azonban nem csak ez a vonal ment nagyon. Ami most újra toppon van, az kérem az igazi bulizene, a dance őrület, melynek hazai képviselői is vannak szép számmal, akik vagy a mai napig aktívak, vagy újra azok. Hiszen, hogy 2026-ban olyanokra táncolhatunk, mint a Cosmics, az Animal Cannibals, a Forever Club, vagy a Groove House, az szerintem egészen elképesztő. És még Mr. President is csatlakozik ehhez a kiváló felhozatalhoz, mindez augusztus 19-én Zamárdiban, a Balaton partján, ahol a Retro Stars bulival indul a Strandfesztivál. Ezt nem lehet kihagyni, úgyhogy ne passzolják el a játékot sem, figyeljenek, ez élmény lesz a javából. És hogy a hangulatot megalapozzam, meg a kedvet meghozzam, a 90-es évek Eurodance-ének egyik csillaga jön már is. What is Love? Hathaway-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem is kell olyan sokat visszamenni az időben, hogy megtaláljuk Nelly Furtádot, mármint Budapesten, hiszen tavaly a sziget egyik húzó neve volt. Igaz, akkor meglehetősen intenzíven turnézott a kanadai énekesnő, aki egyébként portugál származású. Most egy picit hátrébb húzódott, lehet, hogy készül valami újabb nagy dobásra. Ez az idei gyár meg Szegeden tulajdonképpen Samantha Fox-al indult, aki egyáltalán nem lassít, mindenhova nagyon szívesen megy, ha gondolnak rá, ha hívják. Augusztus végén még Hollywoodban is lesz egy koncertje, amit természetesen örömmel elvállalt, úgyhogy járja a világot, és azt mondja, nem gondolja túl a dolgokat, egyszerűen csak élvezi a közönség szeretetét. Lehet, hogy tényleg nem is kell több. Egyik első nagy sikerét fel is teszem, jön a Touch Me itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamár

0: Évadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó maga. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Più Bella Cosa, Eros Ramazzottitól, nemrégiben ő is járt nálunk, reméljük jön majd a következő turnékörrel is, de ez a nyár is tartogat még nekünk óriási élményeket, feledhetetlen bulikat. Augusztus 19-én startol a Strand Fesztivál Zamárdiban, egy őrületes Retro Stars nappal kezdünk, ahová önöket is várjuk.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Én Melinda vagyok, hello, a játékra jelentkezem.
0: Szia! Na hát gondoltam, hogy ezért telefonálsz, amúgy mi a helyzet, mivel telik a szombat?
2: Egy nagyobb futáson vagyok túl, de nem hűlt le nagyon a levegő, pedig nagyon vártam.
0: Hol futottál?
2: A Dunaparton szoktam, meg az atlétikai centrumban.
0: Hú, akkor te sportos vagy, és jól bírod a fesztiválozást is.
2: Nagyon.
0: Az állóképességgel nem lesz gond, végig tudsz táncolni akár 8 órát is, ha úgy adódik?
2: Ó, simán.
0: Na jó,
2: simán.
0: Akkor gyorsan mondjál nekem egy jó megfejtést, aztán meglátjuk.
2: Ó, Csilla, vigyél el.
0: Éneklés? Megy hozzá?
2: Kiméljük meg ettől a hallgatókat.
0: De arra akartam kiukadni, hogy az a jó, ha meg se kérdezel. Ugye így folytatódik. Én azért megkérdezlek, jössz? Jöttök?
2: Abszolút, nagyon
0: szeretném. Na akkor gyertek, mert itt a gyeremény, gratulálok.
2: Nagyon köszönöm.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strand Fesztivál nyitónapjára.
0: Na lehet akkor egy jót pörögni, úgyhogy nagy szeretettel várunk titeket.
2: Nagyon állott, köszönöm szépen.
0: Én is köszi, hogy játszottál, pihent ki magad a hosszú futás után, és tényleg jó formában érkezzetek.
2: Úgy lesz, igyekezni fogunk.
0: Én meg igyekszem a következő órában is a legnagyobb slágereket feltenni, például vakációzhatnánk egyet Dolliékkal. Oliviera, forra tenger, Oliviera. És itt lesz önök Enrique Iglesias. Mindemellett persze a játékról sem feledkezünk meg. Tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen,
12: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Továbbra is kíméli dolgozóit a hőségben a posta. Vaddisznó okozott riadalmat a metróban. Egyelőre marad a meleg. Üdvözlöm Önöket,

0: Senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
0: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a peronra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá. A korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kezdjünk egy újabb órát ezen a rendhagyó szombat délutánon, bár valószínűleg a munka nagy része elvégeztetett, úgyhogy jöhet a vakációzás a Dolly Roll-lal, Romantika Tony Braxton-nal, és megyünk a Strandfesztiválra is, de előbb még a Help, a

0: Az 50-es és az 53-as kilométer szelvények között a Vásáros Namény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. 60 és Gyöngyös között is terelésre számítsanak, aztán az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltozási munkálatok folynak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-esig lezárták a belső sávot. Hosszabb menetidőre számítsanak természetesen az M1-esen is, a szélesítési munkák miatt Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-esig, továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Egyesalon felé a külső és a leálló használható, nagyon óvatosan, figyelmesen vezessenek.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: délután
1: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, akár egy szál bikini is elég lehet, a strandfesztiválról emiatt senkit sem fognak kinézni, maximum megnézni, de hát annyi baj legyen. Balatoni láz lesz bőven Zamárdiban, ráadásul élőben, mert hogy a 4F Club is fellép a nyitónapon 19-én a Retro Stars estén, szóval ezt biztos meghallgathatjuk, meg az Animal Cannibals, a Vétek, a Splash, vagy éppen Mr. President slágereit. Nagy mosolyok, óriási hangulat, ez kell nekünk, játszanak velem, hogy önök is átélhessék ott, a párjukkal együtt, és a tóparti hangulatot egy kis tengerpartival is tuningoljuk, hiszen ez már Danapsz és Hori verziója egy feledhetetlen klubslágerből. Ez a Bailando!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, minden idők egyik legnagyobb popdívájával, Madonnával, aki újra a reflektor fénybe került, és nem csak a foci VB kapcsán, ott a döntő félidei showjában szerepelt, hanem jön a nagy visszatérés is, ugye a Sorry, amit most hallottunk, a Confessions on a Dance Floor című lemezen volt, 2005-ben jelent meg, és ennek a folytatása, a Confessions 2 rövidesen kijön, tehát visszakanyarodik ahhoz a dance-es elektronikus világhoz, ami akkor nagyon bejött mindenkinek, és amivel persze letarolta a slágerlistákat. Hogy az új anyag is ekkora dobás lesz-e, azt majd meglátjuk, de hát óriási reményeket fűznek hozzá, nem csak a készítők, meg nem csak maga Madonna, hanem a rajongók is. Olaszosra és kicsit franciásra váltunk, mert hogy a Ricchie Poveri Itáliából érkezik, egyrészt most hallgatjuk, másrészt augusztusban valóban hozzánk is ellátogatnak, hogy fennállásuk 60 éves jubileumát megünnepeljék. Igazán megtisztelő, aztán majd ott is szól újra a Voulez-vous danser?

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Az M1-esen szélesítési munkák miatt Biatorbágy és az M0-ás csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és 17-es kilométer szelvények között a forgalmat átterelik a szemközti oldalra, irányonként két-két sáv használható, fokozott óvatossággal vezessenek és a sebességkorlátozó táblákat se hagyják figyelmen kívül. A 26-os kilométernél Herceghalomnál is átépítik a csomópontot, Budapest irányába lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason Bagnál Budapest felé a 40-es és 33-as kilométer szelvények között a leálló sávot aszfaltozzák, itt szűkített sávokon lehet autózni, és szintén szűkebb a pálya az M5-ösön Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon, a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt, itt is figyelve se hajtsanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
1: Pörgessük fel kicsit a tempót, ha nem is útközben, ott azért maradjunk a mérsékeltebbnél, de zeneileg mindenképpen, és azért lassan-lassan csak közeledünk már a szombat este felé. Ilyenkor meg jól esik valami, amivel elkezdhetjük a ráhangolódást. Erre a Bonnie M tökéletes, ez a Rasputin.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Shakira és az Objection, ezekre a ritmusokra beindul a láb magától is, vannak ilyenek, amiknek nem lehet ellenállni, de nem is kell, majd lehet táncolni a Balatonparton és Zamárdiban a Strandfesztiválon, ahol igazi retro hangulattal a Retro Stars nappal indul a buli.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Hello, sziasztok, Nóri vagyok.
0: Szia, kedves Nóri, honnan telefonálsz?
2: Budapestről.
0: Jó, Balatonon voltál már idén?
2: Na, amikor csak tehetem, akkor megyek, de a másik pedig még a Dunakanyar, amit azért ilyenkor nem szabad kihagyni.
0: Igen, és nem szabadna kihagyni ezt a strandfesztivált sem. Gondolom ezért beszélgetünk most, ugye? A Retro Stars napot.
2: Nagyon jó lenne.
0: Jó, próbáljuk meg, jöhet egy jó megfejtés, ha van.
2: Szerintem a repülőktől a Holiday Rap.
0: Holiday. Ez itt a kulcs szó. A Holiday, mert az lesz nektek, mert tiétek a nyeremény. Gratulálok!
2: Jaj, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strandfesztivál nyitó napjára.
0: Nóri, megfelelő lesz így?
2: Úristen, imádom. Nagyon jó.
0: Mr. President.
2: Akkor már mindent megoldjuk.
0: Tényleg, az gyorsan, mert szerintem gyorsan fogynak majd. Úgyhogy lesz itt mindenféle, hazai, meg külföldi, a Mr. President, Forev Club, Animal Cannibals, mindenki jön, aki számít a retro vonalon, úgyhogy köszi, hogy játszottál, és még szuper nyarat kívánok nektek.
2: Nagyon köszi nektek ezt a lehetőséget. Jó nyarat!
0: Az itt nálunk mindig megvan, minden hétvégén is, de most már el is köszönök lassan, megköszönöm a mai figyelmet, hiszen indul a három kívánság Tibi bácsival. Csologatjuk az elsőt Piazzadórával és German Jacksonnal. When the rain begins to fall, játszani meg holnap délután is fogunk, úgyhogy nehogy elpasszolják. Jurásek, Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
3: Műsorajánló.
1: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars. Retro Stars.
3: Augusztus 19-én Zamárdiban a

0: színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmix, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam, DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhetjük

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb feledhetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét Helik Ferencet kérdeztük.
9: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál éterfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonni.

0: Jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, induljon mai műsorunk az Ottavan együttes DASZO című felvételével. Ehhez kívánok nagy

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Zoltán. Háló, kedves Zoltán, üdvözöllek. Mi lenne az első?
3: Igen, itt vagyok, Tibi bá. Tina Turner.
2: Nagyon jó. Mi lenne a második?
3: Bonanza Banzai.
2: Ez is jó. És a harmadik?
3: És AC/DC.
2: Tehát kijöjjenek a kívánságai neked és a hallgatóknak.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Éva, csókolom, ki a három előadó?
3: Jó napot kívánok, Éva vagyok, Dabas. Az első az az LGT-t, Chris Reától, teljesen mindennek, Bon Jovi-tól.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást!

0: közlekedési hírek.
1: Új terelést építettek ki az M3-ason a kerekharaszti pihenőhely térségében, az 50-es és az 53-as kilométer szelvények között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. 60 és Gyöngyös között is terelésre számítsanak, aztán az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltozási munkálatok folynak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-esig lezárták a belső sávot. Hosszabb menetidőre számítsanak természetesen az M1-esen is, a szélesítési munkák miatt Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-esig, továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Egyeshalom felé a külső és a leálló használható. Nagyon óvatosan, figyelmesen vezessenek!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Ibolya. Háló, kedves Ibolya, szeretettel köszöntelek, tehát akkor halljuk a kívánságokat.
3: Háló, Tibi bácsi, jó napot kívánok. A Dire Straits-től szeretnék kérni egy számot a férjemnek. A Hooligans-től szeretnék a fiamnak és a lányomnak kérni egy számot. És végül magamnak a Shadows-tól szeretnék kérni egy számot.
2: Köszönjük szépen, hogy jelentkezett, nincs más hátra lejátszani a felvételeket. Jó szórakozást!
3: Viszont hallásra, köszönöm szépen!

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Szabolcs.
3: Jó napot!
4: Jó estét kívánok!
3: Ki a három előadó? Első?
4: Neutron Familiát.
3: Második?
4: Michael Jackson.
3: Harmadik?
4: Az meg Jennifer Lopez.
3: Köszönjük szépen! Továbbra is hallgasd a Retro Rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
4: summer. Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell.

0: akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pestvár megyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Red

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Benedek. Halljuk akkor a kívánságokat, mi lenne az első?
3: Jó napot kívánok, szeretnék kérni egy Abbát, egy Eurythmics-et és egy Modern Talking számot a legjobb barátomnak, egész Hévíz Györgynek és magamnak.
2: Ennyienek a dalok, köszönjük Benedek!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Kati. Háló, Kati, itt vagy? Halljuk az elsőt.
3: Igen, jó napot kívánok. Az első a fiamnak küldöm, Sipos F. Tamás, Antisnak.
2: Halljuk a másodikat.
3: A másodikat a bátyámnak, Sanyinak, Bee Gees együttes.
2: S halljuk a harmadikat.
3: A harmadikat saját magamnak, Katinak, Roy Orbison.
2: Remek zenék, jöjjenek itt most a Retro Rádióban.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Katalin. Halló, kedves Katalin, üdvözöllek. Mi lenne az első?
3: A Republik.
2: Remek. A második?
3: A Roxette esetleg.
2: Nagyon jó. És még az a harmadik?
3: Pet Shop Boys.
2: Tehát halljuk a dalokat.
4: Indul a mandula!

0: közlekedési hírek.
1: Az M1-esen szélesítési munkák miatt Biatorbágy és az M0-ás csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és 17-es kilométer szelvények között a forgalmat átterelik a szemközti oldalra, irányonként két-két sáv használható, fokozott óvatossággal vezessenek és a sebességkorlátozó táblákat se hagyják figyelmen kívül. A 26-os kilométernél Herceghalomnál is átépítik a csomópontot, Budapest irányába lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason Bagnál Budapest felé a 40-es és 33-as kilométer szelvények között a leálló sávot aszfaltozzák, itt szűkített sávokon lehet autózni, és szintén szűkebb a pálya az M5-ösön Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon, a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt, itt is figyelmesen hajtsanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Tomi, hello Tomi, üdvözöllek, na akkor halljam az elsőt.
3: Szia Tibi bácsi, én szeretnék kérni egy Queen-t, Beatles szeretnék, és egy Headband kollégájának.
2: Jöjjenek most itt a Retro Rádióban.

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Életveszélyes gyalogát kelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
6: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalnak, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
5: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a perorra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá. A korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet, mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-33

Amikor eltöltött hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A Hold dala, amely a következő néhány percben majd szólni fog itt a Retro Rádióban, már a második felvétel a mai adásban, hiszen Eiffel 65 Blue-ja, Da Ba Di, ez az alcíme, ez szólalt meg és csendült fel az előzőekben, és hát örüljünk annak, hogy itt a nyár, élvezzük a napsütést, mert majd télen azon

Babszinglet ígértem, és nagyon örülök, hogy ő bekerült ebbe a mai műsorba, bár miután mi raktuk bele, ez nem jelentett akkora akadályt nekünk. Valamiért kevesebbszer forgatom én is az ő dalait, és a Love Generation szerintem egy kimagasló felvétel az ő egyébként igen gazdag karrierjében, és hatalmas láger volt ez, több országban listavezető, és

Következő dal mindig mosolytsal az arcomra, nem csak azért, mert napsugaras, hanem azért is, mert ugye régen a Magyar Rádióban nem lehetett külföldi dal címet rakni a rádió újságba, és ezt a dalt, a Boniemnek a Sunny című dalát úgy rakták be, hogy Heb napsugaras. Hát jöjjön Heb!

0: Gyertek Parti DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban. Come on!
2: Hey Martinez, you ready girl? Come on!

Önök a Rádióedőt hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és a Fergeteg Partival jelentkezünk. Ez egy parti sorozat, amellyel látogatjuk az országot, kicsi és nagy települést, fesztivált, minden. Ellátogattunk bizony Rikkel Póveri koncertre is, illetve riportot is csináltunk velük, de most itt lejátszuk

Önök a rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágerével, és a Neoton Família, ha szombat este táncol, azaz Vörösaj szemüveges című nótájával megyünk tovább, ők is ott lesznek a Budapest Parkban, és lesz még más is, de ezt már később elmesélem.

0: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
7: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
6: Tűz Olaszországban. Több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítettek ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben. A közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Fantasztikus szombat estét kívánok mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. És nem csak azt, hanem azokat a nótákat, amelyek a házi bulik állandó kedvenceivé váltak az elmúlt évtizedekben. De most indítom ezt az órát, remélem önök is tisztán.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, óriási készülődésben vagyunk, mert egy show műsorral a Neoton előtt jó magam kaptam felkérést, hogy leszerezzek örömet az ott összegyűlt sok ezer embernek. Nagyon nagy az érdeklődés, nagyon keresik a koncertet, úgyhogy mindez Budapesten, a legnagyobb budapesti helyszínen kerül megrendezésre, mondjuk ez kicsit relatív, mert az talán a Puskás Ferenc Aréna lenne, de ez a Budapest Park, mint próbáltam nagyon PC lenni, de nem sikerült, de ez még így önmagában nem reklám, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a Neotonnal és velem találkozhatunk, vagy mi így egymással találkozhatunk jövő héten, pénteken este.

0: Ez volt a Lehető Rádió Fergeteg Pati című műsorának szombat esti kiadásának második órája. Innentől mixben érkeznek továbbra is. A felvételek, ugye ez 3 óra mix, így egyben, és az első órában válogatással szerzünk örömet mindenkinek. Remélem velünk töltik az időt. Jártunk a hagyományos Szanyi búcsún. Hétfő este, ez volt a legnagyobb dolog, hogy hétfő este tudtunk bulizni egy jót. Aztán a szokásos Wonder Islandünk is megtörtént, Zalakaros, amelyről már meséltem néhány szót, és utána a bikini koncert a parton, mert hogy Gárdonyba mentünk, egy picit egyébként szomorú volt a maga az egész környezet, abból a szempontból, hogy egyrészt, hogy nincs víz a tóban, és ez tényleg így van, másrészt pedig, hogy gyakorlatilag meghalt a környék. Tehát aki így járt júliusban, augusztusban a Velencei tó környékén korábban, azt láthatta, hogy mindenhol élet van, bárok vannak, kocsmák vannak, éttermek vannak, klubok vannak. Úgy tessék elképzelni, hogy egy szombat este, egy péntek este, azon a helyszínen, ahol ilyen pezsgő élet volt korábban, teljesen üres minden, egy csomó minden be van zárva. Jöjjünk, tegyünk életet bele, ez a feladat, de egyébként több mint 1000 összegyűltek. Erre a koncertre is nagyon-nagyon jó volt zenélni, és meg nézni a bikinit is.
1: Műsorajánló.
2: Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit, etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
8: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórja, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
7: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kószafelhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikus.

say that too much of anything is not good for you, baby.

Önök a Retrohead-t hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, nagy készülődésben a Fergeteg Parti csapata, több dolog miatt is. Egyrészt ma este is lesz nekünk egy nagy megmérettetésünk itt a szigeten, és lesz egy másik nagy megmérettetésünk, az pedig jövő héten pénteken a Neoton familiával, de még lesz plázsunk, és még nagyon sok minden. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak, és itt az óra közepén remélem hallgatóink is érzik, hogy a sok helyszín, Magyaród, Mustang találkozó, Igalon, Fügeudvar, plázs, Tokaj, ezek mind-mind azt hozzák nekünk, hogy mosolygunk, és

0: Operatív Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Ha szeretnének nekünk írni vagy üzenni, a DJ Dominik plusz Fergetek Parti oldalon a Facebookon megtehetik, kövessenek bennünket, hogy örömet okoz nekünk, de ugyanígy akár a Retro Rádió oldalán is csatlakozhatnak hozzánk. Van TikTok oldalunk, van Facebook oldalunk, hogy elmondtam már, és természetesen van Instagramunk is. Szóval mi elérhetők vagyunk, és ezen felül még számtalan más platform is rendelkezésre, de ezt most mind nem sorolom fel. Azt viszont igen, hogy maradjanak velem, mert folytatódik a Fergetek Parti.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes szombat estét, és ez már Fergetek Parti című műsorunk utolsó órája. Ez 60 percet is kívánok mindenkinek, kellemes szórakozást és nagyon-nagyon érzékeny füleket, mert hogy hozom minden idők legnagyobb és legtáncolatóbb dalait. Ja, és a lábunk is kell hozzá.

Egészen különleges hangulat adatott meg a Peter Terrason Balaton akaratján tavaly is, de most az idén akarok beszélni. Szóval a múlt héten, ugyanis Charlie előtt kaptam egy felkérést, és egy teljesen más, hogy Charlie előtt nem játszhatom a 70-es évek diszkózenét, vagy 80-es évek szinti pop muzsikáit sem, viszont elővettem a magyar rock és pop régi nagy klasszikusait, igényes külföldi zenékkel vegyítve. A közönség olyan mértékben volt vevő rá, hogy kétszer tapsoltak vissza, hogy folytassam a bulit Charlie koncertje előtt. Charlie is megdicsért, nagyon szép kritikát kaptam tőle, és az egész zenekarot veregette a vállamat, pedig szerintem Charlie zenekara Magyarországon az egyik, hanem a legjobb zenekar, ami a zenét illeti, és hát Totótól a Chicagóig minden jó zenét lejátszottam, és nagyon-nagyon szerették hallgatóink. Köszönöm mindenkinek, aki szintén szereti az ilyen zenéket, de voltam kőkemény rock koncerten, voltam heavy metal banda után is ezen a nyáron, de voltam óvodában, ballagáson, voltam általános iskolában, évzáron, voltam gimnáziumban többször is, egyetemen jó néhányszor, úgyhogy innentől kezdve a nyugdíjas otthon volt a bezáró, abból is volt vagy négy, sőt, még a 17. kerületben az idősek napját is együtt ünnepeltük, szóval bármit, bármikor, mert hogy én azt gondolom, hogy a zene az egy közös nyelv, nem korfüggő, nem helyfüggő, nem származásfüggő, hanem arról szól, hogy együtt megéljük azt a csodát, amit zenének hívnak, és ha ez közel van egymáshoz, mert hogy ugye pont erről szól egy ilyen koncert, és ettől indul el egyébként, nem tudom, született erről már pszichológiai analízis, de az, hogy az emberek hogy beengedik a másikat az aurájukba, ugye már olyan sűrűn is közel vannak egymáshoz, arról nem beszélve, hogy az általuk imádott előadó, az ugye kivilágítva ott áll a színpad közepén, és vagy ha a zenekar, akkor ott állnak a színpad közepén, és hát ez úgy adja magát, hogy az ember ellazul, elfelejti a gátlásait, elfelejti, hogy nézik, és elkezdi átélni, és elkezd gondolkodni, eszébe jutnak régi kalandok, régi vágyak, régi történések, különösen a retróra igaz ez a gondolkodásmód, és talán ettől oly sikeres a műfaj is, és maga a könnyű zene is.

Ez volt a Retro Rádió Fergetek Pati című műsorának mai szombat esti kiadása. Márkonyi Attila DJ Dominik vagyok, és nagyon szomorúan búcsúzom, mert még sok jó muzsikát lejátszottam volna, de majd holnap 10 órától folytatjuk. Ricky Power is jön velünk, mert hogy ellejátszuk a velük készült beszélgetést, itt szerdán rögzítettük. Köszönöm Roynak abban való részvételét, és hogy kollégáimnak is, már az is egy igazi csapatmunka volt, Atinak pedig azt, hogy bejött és ezt a rögzítést elkészítette, de itt a Retro Rádióban remélem velem maradnak, hiszen itt most egészen reggel 6 óráig mennek a jó muzsikák, 10 órától várok mindenkit holnap, aztásában búcsúzik a házigazda. Köszönöm!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió